0: Etiópiában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 sofőrt ért erőszak munka közben. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, amelyért akár börtönbüntetés is járhat.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Jövő héten is több véradó időpontot hirdettek meg Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken, Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes véradásra. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán, az ovs.hu oldalon találják meg. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matek Rosszrán terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egykörön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint fél ezren vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. Trónfosztás a labdarúgó NB1-ben. Győzött a Győri Eto a Kisvárda otthonában, ezzel megnyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását. Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák majd. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A szombati sorsoláson a 8, 69, 82, 85 és 89-es számot kellett volna eltalálni a főnyereményért. 4 találatos szelvényből azonban 10 is akadt. Az ő nyereményük egyenként több mint 4,5 millió forint. Hármasa 1338, kettese pedig 46.465 játékosnak volt. A jövő héten megnyerhető fődíj 760 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. A Kaposvári Vízilabdaklub fordulatos gólgazdag mérkőzésen 19-16-ra győzött a PVSK Mecsek Fűszért otthonában a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első háromnegyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat. Az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe a Csík Ferenc versenyúszodában, ahol a Szentes lesz az ellenfél. Az AS Róma csapata nyerte a Derby della Capitale-t, vagyis a fővárosi rangadót. A Róma 2-0-ra győzte le ősi riválisát, a Lációt, az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. A pályaválasztó hazaiak kicsit álmosan kezdték a derbit, de bő negyed óra elteltével magukra találtak, és még az első félidőben Gianluca Mancini szöglet utáni fejes góljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben is Mancini volt eredményes, ismét fejjel és újabb sarokrúgás után. A fővárosi rangadó nem múlt el balhé nélkül, emiatt egy római és egy Láció játékos is azonnali piros lapot kapott a 70. percben. Az AS Róma a győzelemnek köszönhetően az AC Milán csapatával azonos pontszámmal 71-ggel a tabella 4. helyét foglalja el, így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy a Giallorossi a következő szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják.
2: Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az Egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötél elnöke elmondta, 10 éve vásárolt meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. Közkincsnapot szerveztek az Alsóbogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári fúvós zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. Jövő héten is több véradó időpontot hirdettek meg Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken, Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes véradásra. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán, az ovs.hu oldalon találják meg. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg 2025-ben január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 sofőrt ért erőszak munka közben. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, amelyért akár börtönbüntetés is járhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan gomoly felhős napos idő várható, azonban az északnyugati szél megélénkül. Reggel 5-9 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, de napközben már kellemes 18-20 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Látom, nem bírom el én sem.

ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matek Rosszrán terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egy körön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint fél ezren vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári fúvós zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. Járókelők közé hajtott egy autós az olaszországi Modenában szombaton este. Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. A jármű vezetője ezután kiszállt a kocsiból és késsel rátámadt a gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint heten megsérültek, közülük ketten súlyosan. Az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A kaposvári vízilabdaklub fordulatos gólgazdag mérkőzésen 19-16-ra győzött a PVSK Mecsek Füszért otthonában a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első háromnegyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat. Az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe a Csík Ferenc versenyúszodában, ahol a Szentes lesz az ellenfél. Az AS Róma csapata nyerte a Derby della Capitale-t, vagyis a fővárosi rangadót. A Róma 2-0-ra győzte le ősi riválisát, a Lációt, az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. A pályaválasztó hazaiak kicsit álmosan kezdték a derbit, de bő negyed óra elteltével magukra találtak, és még az első félidőben Gianluca Mancini szöglet utáni fejes góljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben is Mancini volt eredményes, ismét fejjel és újabb sarokrúgás után. A fővárosi rangadó nem múlt el balhé nélkül, emiatt egy római és egy Láció játékos is azonnali piros lapot kapott a 70. percben. Az AS Róma a győzelemnek köszönhetően az AC Milán csapatával azonos pontszámmal 71-ssel a tabella 4. helyét foglalja el, így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy a Giallo Rossi a következő szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan gomoly felhős napos idő várható, azonban az északnyugati szél megélénkül. Reggel 5-9 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, de napközben már kellemes 18-20 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Május 18-a van, már a tavasz utolsó havának is túl vagyunk a felén. Hétfőre ébredtünk a 91.2 Rádió Most társaságával, és hát kedves hallgatók, értelemszerűen ma is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb energiával dobjuk bele magunkat ebbe a munkahétben, itt a Rádió Mostan. Kaposvár rádiójában ma is nagyon sok zenével, nagyon sok aktualitással készülünk, és remélhetőleg számíthatunk rátok is. Írjatok, hívjatok 0630-32-32-355. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, lapszemlét és kalendáriumot hozunk, na meg nagyon-nagyon jó zenéket, és ha már hétfő, ez a dalpremierek napja, bizony, bőven készülünk újdonságokkal is. Demi Lovato-tól érkezik például a Low Rise Jeans, ami tényleg egy ropogós frissesség, most először hallhatjátok a Rádió Moston, de csak Purple Disco Machine és Sophie and the Giants után most az In the Dark nyitja az órát.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 18-a van, és éppen ma ünneplik névnapjukat az Erikek és az Alexandrák. Az Erik egy alnémet, északi germán eredetű név, jelentése pedig nagyra becsült. Ez a név túlérzékenység okozója lehet, ami miatt a névviselői sokkal többet érzékelhetnek az őket körülvevő világból, mint amit felfoghatnának vagy elmondhatnának. Van egy mélyről jövő alkotókészségük és művészi fogékonyságuk, ami az irodalom és a zene szeretetében mutatkozik meg. Az írás közelebb áll hozzájuk, mint a beszéd. A munkában jól tudnak azokra a dolgokra koncentrálni, amelyek érdeklik őket, de kerülik az egyhangúságot, az unalmat vagy a rutint igénylő feladatokat. Az Alexandra, görög-latin eredetű név, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Az Alexandra név hatására viselőiben az anyagi javak jelentősége felerősödhet, jó szemük van a minőséghez, és a lehető legjobbra vágynak minden esetben, a második vonal nem érdekli őket. Az Alexandra könnyen és gyorsan ítél meg másokat külsőségek alapján, rögtön észreveszi, hogy elértéke már azokat a dolgokat, amiket fontosnak tart. Kiemelkedően jó az üzleti érzéke, azonnal felismeri a jó ajánlatokat, valószínűleg sokan járnak hozzá üzleti tanácsokat kérni. Kedves Erikek és kedves Alexandrák, kívánunk nektek boldog névnapot, és köszöntünk minden ma ünneplőt, születésnaposokat, házassági évfordulót ünneplőket, és az ünnepelteknek szól Callum Scott-dal a rádió moston, a Roots.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most, itt a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Szerintem a tájékozottság kiemelten fontos minden kaposvári számára, és hogyha szeretitek tisztában lenni a város történetének legfontosabb eseményeivel, akkor érdemes a kaposvármost.hu-ra kattintani. Én is ezt tettem. A főoldalon számolnak be arról, hogy folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást kért Kaposvártól a kutyatár vezetője. Kamerás parkolási felmérés indul Kaposváron. Ünnepi hangulat és mesés kalandok Taszáron, névadója előtt tisztelgett a Fésűs Éva általános iskola. Történelmi siker, kiemelt arany minősítést kapott a kaposvári fúvós zenekar. Új egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a kötél állománya. 4 hónap alatt 69 támadás érte a MÁV csoport munkatársait. Új hold és bolygó együttállások érkeznek az égboltra. Nézze vissza a Tour de Hongrie kaposvári szakaszának közvetítését. További aktualitásokért pedig kattintsatok a kaposvármost.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
5: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Közkincsnapot szerveztek az Alsóbogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és

0: az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében, tette hozzá Gajdos László.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan gomoly felhős napos idő várható, azonban az északnyugati szél megélénkül. Reggel 5-9 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, de napközben már kellemes 18-20 fokot is mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Tyler Cruz, Kylie Minogue és Travis McCoy együtt néztek be hozzánk a Higher című közös dalukkal itt a Rádió Moston. 5,5 perccel elmúlt 6:30, szép reggelt kívánok mindenkinek május 18-án hétfőn. Ez még egy teljes hét lesz, és bizony ki kell bírni péntekig a melót, aztán a jövő hét már egy picit rövidebb lesz, hiszen érkezik a hosszú hétvége, pünköst hétvége, és ebből fakadóan már a jövő héten csak kedden indul a meló. Na de egyelőre még maradjunk a pillanatban, maradjunk a mában, és élvezzük a legjobb zenéket Kaposvár rádiójában. Ajánlom figyelmetekbe telefonszámunkat 0670-32-32-355, írjatok SMS vagy Viber üzenetet, esetleg hívjatok fel telefonon. Én pedig pörgetem a legjobb dalokat George Ezra-tól, az Ace of Base-től, illetve most Alex Warren-től. Már is itt van a Fever Dream Kaposvár rádiójában.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 18-a van, és a mai nap apropóján utazunk kicsit az időben, és visszarepülünk az elmúlt évtizedekbe, évszázadokba. A mai 865 éve Szent Erik, Svédország patrónusának ünnepe. Ugyanakkor ma van a múzeumi világnap, amit 48 éve ünneplünk, 18 éve pedig az internet egyik világnapja is, május 18-a. 209 éve született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. 130 évvel ezelőtt pedig Munkácsi Márton, világhírű fotográfus látta meg a napvilágot, aki először fotózta a divatmodelleket szabadban. 106 évvel látta meg a napvilágot Szent II. János Pál pápa, 89 éve pedig Lászlófi Aladár, romániai magyar költő, író született ezen a napon. 67 évvel ezelőtt született, és ma ünnepli születésnapját Galla Miklós, zenész, színész, 60 éve megszületett Vörös Marti Marcell író, és ma ünnepli 55 éves születésnapját Lackfi János, József Attila díjas költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós, és végül, de nem utolsó sorban, 32 évvel ezelőtt összeházasodott Michael Jackson és Lisa Marie Presley, Elvis Presley lánya. Most pedig erre a frigyre emlékezünk Michael Jackson dalával, jön a Give It To Me a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: És ébredjen Ródh Balázs Junorral, május 18-án, hétfőn reggel. Hamarosan hetet utazóra, híreket hallhattok ismét Marosi Gábortól itt a Rádió Moston. Aztán kezdjük a naprakészt, legyetek ma is naprakészek, és élvezzétek a zenéket Kaposvár Rádiójának társaságában. És kedves hallgatók, mielőtt vennénk még egy nagy lendületet, zárjuk ezt az órát a Vadfruttik dalával. Jön a Lehetek én is.

0: Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig. Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják.
5: Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az Egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötél elnöke elmondta, 10 éve vásárolták meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matek Rosszrán terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egykörön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint fél ezren vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében, tette hozzá Gajdos László. Járókelők közé hajtott egy autós az olaszországi Modenában szombaton este. Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. A jármű vezetője ezután kiszállt a kocsiból és késsel rátámadt a gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint 7 megsérültek, közülük 2 súlyosan. Az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma változóan gomoly felhős napos idő várható, azonban az északnyugati szél megélénkül. Reggel 5-9 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, de napközben már kellemes 18-20 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Immár 3,5 perccel magunk mögött hagytuk a 7 órát, szép reggelt mindenkinek. Május 18 van, hétfő, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, és köszönjük szépen a híreket Marosi Gábornak, neki is kívánunk egy csodálatos hetet, mert 7:30-kor már Cserhalmi Krisztián hozza a legfontosabb tudnivalókat itt a Rádió Most FM 91.2-n, én pedig továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670-32-32-355, írjatok! Hívjatok! És természetesen én hozom az aktualitásokat, érdekes infókat, programokat, időjárás előrejelzést ma reggel is a Naprakészben. Na, meghozok nagyon jó dalokat. Nem sokára érkezik Horváth Tamás újdonsága, a Százszor szép, ami 5 órával ezelőtt hajnali 1:30 környékén debütált a Rádió Moston. Aki éjszaka nem rádiót hallgatott, most hallhatja először, de csak Zara Larsson, Can't Tame Her című dala után. Tartsatok velünk ma reggel is!

0: Időjárás jelentés.
1: Májusi eső aranyat ér, és kaptunk is belőle szerencsére. Szerintem most már a mezőgazdászok is egy picit fellélegezhetnek. Na de nézzük, hogy mi vár ránk a következő napokban. Ma már nem várható csapadék, sőt, egyre nagyobb területen süthet ki a nap. A hőmérsékletek normalizálódnak, azonban néhány fokkal még így is elmaradnak az átlagostól. Aztán a ciklon mögött marad az északnyugati áramlás, így jelentős felmelegedésre egyelőre nem számíthatunk. Ma néhány fokkal már erősödik a nappali felmelegedés, de legfeljebb 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Aztán a következő napokban már kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Ennek köszönhetően tovább emelkedik a hőmérséklet, lassan már elérhetjük a májusi átlagot. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak, és főleg kedden egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Aztán azt követően a jövő hét elejéig kellemes május idő várható, 25 fok közeli nappali hőmérsékletekkel, több-kevesebb napsütés minden nap várható, de helyenként rövid zápor, zivatar is előfordulhat majd, viszont az előrejelzés szerint egy kellemes tavaszi hétnek nézünk elébe.
0: Időjárás jelentés.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Ez pedig itt a háttérben Jax Jones, Martin Sowig és Madison Beer közöse az All Day and Night. Hamarosan fél nyolcat üt az óra, érkezik hírekkel Cserhalmi Krisztián, fél nyolc után pedig közlekedési infókat hozok Kaposvár útjairól. Tartsatok velünk ma reggel is!

0: A Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresni valód, találni valód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
4: Füredi út és Raktár utca.
3: Várnak a palánták.
5: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Parkolási felmérést végeznek Kaposváron. Összeütközött egy busz és egy személyautó ma reggel a Füredi úton. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Összeütközött egy busz és egy személyautó ma reggel a Füredi úton, nem messze az egykori lányotthontól a Brassó utca mellett. Az esethez tűzoltókat, mentőket és rendőröket is riasztottak. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Kétnapos programsorozattal ünnepelte a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola Kossuth Díjas névadója születésének 100. évfordulóját. A 100 kaland elnevezésű jubileumi rendezvényen meseíró és rajzpályázat, irodalmi csapatverseny, színpadi előadások, valamint számos kreatív és közösségi program várta a Somogyból érkező diákokat. Az esemény során átadták a felújított iskolakertet, könyvtárjutalmakat osztottak ki, a centenáriumi ünnepséget pedig tortával és eredményhirdetéssel zárták. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt,

0: Idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők.
1: Időjárás jelentés.
0: Távozik térségünkből a kiadós csapadékot hozó ciklon, így mától javulás kezdődik. Sok napsütésig érkezik, délután lehet majd kicsivel több a felhő az égen, de eső nem várható. Reggel 9-10 fokot mérhetünk, nappal pedig 18-20 fok lesz a legmagasabb érték. A szél olykor megélénkülhet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Molly Willy egy egészségügyi beavatkozás következtében éppen rehabilitálódik, és ezért felhívtam az Euro 6 óra taxit, hogy megtudjam, mi a helyzet Kaposvár útjain, hogy tudjalak benneteket, kedves hallgatók, ma is tájékoztatni az aktuális helyzetről. Laci volt segítségemre, aki elmondta, hogy forgalmasan indul a mai nap itt Kaposváron. A vidéki bejárók zsúfoltak, akár Toponár felől, akár Kaposújlak felől, akár Kaposfüred felől szeretnék megközelíteni Kaposvárt, úgyhogy ott egy nagyobb forgalomra számítsanak a kedves hallgatók. Már az esőnek nyoma sincs az utakon, úgyhogy picit nyugodtabban is felszabadult után tudnak a gyalogosok is sétálni, nem fogják őket nyakig fröcskölni. A lámpák mindenhol működnek Kaposváron, és azt is kihangsúlyozta Laci, hogy olyan 7 óra környékén a Leány otthonnál volt egy koccanás a kifelé vezető úton, ahol, ha jól emlékszem, egy autóbusz és egy személygépjármű ütköztek. Természetesen az iskolák környéke most is zsúfolt, a Zrínyit, a Kodályt, a Toldit és a Gyakorlót jó, ha elkerüljük, hogyha éppen nincs arra felé dolgunk. Menjenek arra csak a szülők, akik célirányosan viszik a gyerekeiket iskolába. És még egy dolog, nagyon fontos, kedves hallgatók, hogy figyeljünk oda a biciklisekre és a rolleresekre, mert ahogy Laci fogalmazott, sajnos ők nem mindig figyelnek magukra, és bár most még kevesen közlekednek rollerrel vagy kerékpárral az utakon, hamarosan véletlenül ők is megjelennek. Minél több résztvevő van a közlekedésben, annál körültekintőbben és figyelmesebben kell közlekedni. Úgyhogy, kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra, legyen szép a reggeletek, kerüljétek a balesetet, kerüljétek a büntetést, ezek legtöbbször döntés kérdései, kivéve, amikor valaki belénk száll. Na hát azt kívánom, hogy senkivel ne történjen ma így, ha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk a 0670 32 32 355-re.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Legyen jobb napja bizony, ezt mi csak kívánni tudjuk a Rádió Moston, viszont tenni ti tudtok érte, kedves rádióhallgatók. Már a 3.48 is a múlté, és ajánlok figyelmetekbe egy nagyszerű előadást, hogyha tehetitek, akkor legyetek ott a Matthias Corvinus Kollégium következő előadásán. Minden, amit a modern német politikáról tudnod kell. Ez a címe Hans Christoph Kraus, a Passau Egyetem bölcsészet és kultúrtudományi kar professzorának az előadásának, aki egyébként holnap, május 19-én várja az érdeklődőket 17 órától az Agórában. Regisztrációra szükség van, de az MCC Kaposvár Facebook oldalán a plakáton található QR kóddal tudtok regisztrálni, és hogyha érdekel benneteket a német politika, akkor legyetek ott Hans Christoph Kraus előadásán. Mi pedig zenével folytatjuk egy nagyszerű csapattal, a No Doubt érkezik egy 1996-os felvétellel, ez a Don't Speak Kaposvár rádiójában.

0: közlekedési információk.
1: Halló, halló, jó reggelt, Rádió Most, Rót Balázsi, Hunor vagyok.
2: Szép jó reggelt, szia, Robi vagyok. Szia, lehet, Robi. Hogy már kaptatok infót a Füredi úton, Lányotthonnal szembe történt balesetről.
1: Igen, tudomásom szerint egy személygépjármű és egy autóbusz ütközött, ugye?
2: Igen, a helyjáratos busz, igen.
1: Igen, de hogy akkor még mindig, szemközti, azért jó, hogy hívtál.
2: Szemközti van fél pályán.
1: Igen, a kifelé haladó forgalom, ugye, hogyha Kaposváról kifelé mennénk.
2: Igen, az érdekes.
1: És azért köszönöm, hogy hívtál, mert tudomásom szerint olyan 7 óra környékén történt ez a koccanás, és azt feltételeztem, hogy már híre hamva sincs az esetnek, de akkor még ott vannak az érintettek.
2: Igen, az összes hatóság és mindenki szépen áll és nézi, az benne az érdekes, úgyhogy nem történik semmi különben.
1: Na,
2: és történt-e, azt nem tudom, de egy mentős is állott, meg a tűzoltók.
1: Hát jó, hát kedves Robi, nagyon szépen
2: akkor
1: köszönöm.
2: Tudtok róla, az a lényeg.
1: Tudunk róla, de az nagyon jó, hogy elmondtad, hogy még mindig fennállott a helyzet, úgyhogy aki arra jár, vezessen.
2: Már csillapodott a forgalom, úgyhogy nincs nagy dugó, nem
1: jó,
2: részes.
1: Jó, köszi Robi, szép napot
2: szép
1: kívánok,
2: napot.
1: És köszi, hogy hívtál.
2: Neked is.
1: Szia, szia.
2: Hello, hello.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat. Reklám.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Májusban az Eperi a főszerep a Szlendi Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrós szelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Szlendi Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Fő utca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
5: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
6: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
7: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
8: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
9: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Skoda. Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Új mentőjárművel gyarapodott a Kötél Speciális Mentőegyesület, kiszállt a bajnoki versenyfutásból a Rákóczi. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a Kötél Egyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Crossrun terepakadály futóversenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajtfozáltak. A Matek kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte. Kiszállt a bajnoki verseny futásból, és biztosan harmadik helyezett lesz a kaposvári Rákóczi a labdarúgó NB3 délnyugati csoportban. Az együttes az utolsó előtti 29. fordulóban vasárnap 2-1-re kikapott az Érd otthonában. A Rákóczi hátránya ezzel 6 pontra nőtt az Éllovas Nagykanizsa, és 4 pontra a második Pécs mögött. Mivel a negyedik majosi ese 7 pontra van a Rákóczitól, a kaposváriak az utolsó forduló eredményétől függetlenül is biztosan a harmadik helyen zárnak. Elveszítette a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub a bronzpárharc második meccsét a bajnokságban. A KKK vasárnap a sorozat második mérkőzésén 21 ponttal 113-92-re kapott ki a Paks otthonában. A három győzelmig tartó széria összesítésben így 1-1-re áll. A mérkőzésen végig a Paks vezetett, csupán az első negyed volt szoros. A párharc következő meccse szerdán lesz Kaposváron.
0: Időjárás jelentés.
12: Távozik térségünkből a kiadós csapadékot hozó ciklon, így mától javulás kezdődik. Sok napsütés ígérkezik, délután lehet majd kicsivel több a felhő az égen, de eső nem várható. Reggel 9-10 fokot mérhetünk, nappal pedig 18-20 fok lesz a legmagasabb érték. A szél olykor megélénkülhet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.

Elmúlt 8 óra, jó reggelt Kaposvár, ez továbbra is a napra készít a rádió moston, és már el is indítottuk a második órát Rick Astley Take Me To Your Heart című dalával. Rick Astley neve a mai napig egyet jelent az internet egyik legnagyobb mémjével, a Rick Trollinggal, amikor valakit egy teljesen másnak tűnő link helyett a Never Gonna Give You Up klipjére irányítanak át, és ami talán még viccesebb, hogy Rick Astley ezt az egészet kifejezetten jó humorral kezelte, sőt az évek során abszolút a saját előnyére fordította ezt az internetes őrületet. Remélem egyébként jól indul a reggel, akár már megérkeztetek a munkahelyetekre, akár még úton vagytok. Egy biztos, hétfő van, itt a hét legelején, úgyhogy ma egy picit talán már mindenki könnyebben veszi az akadályokat, ha pedig még mindig mámorosak vagytok egy kicsit, egy jó dal néha meglepően sokat tud dobni a reggeleteken. És már is jön egy újabb dalpremiér a rádió moston, ezúttal Norma Jean Martin Encore című újdonságát hallhatjátok. Norma Jean Martin neve egyébként lehet, hogy elsőre nem mindenkinek ismerős, pedig rengeteg világsztárnak írt már dalokat, többek között olyan előadóknak is, mint Ariana Grande vagy Kylie Minogue, most pedig saját dalával érkezik hozzánk. Ez az Encore premierben itt a rádió moston.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: 8:45, szép napot mindenkinek. Hát kedves hallgatók, egy érdekes dologra figyelhettek fel majd Kaposváron a következő időszakban. Kamerával felszerelt autók járják majd a várost, és a parkolóhelyek kihasználtságát mérik fel. Fontos, hogy nem trafipaxról van szó, nem büntetésről, és nem is rendszámokat figyelnek majd, hanem egyszerűen azt próbálják feltérképezni, hogy hol, mikor és mennyire telítettek a parkolók Kaposváron. És őszintén, szerintem ez egy teljesen logikus dolog, elég csak belegondolni, hogy vannak napszakok, amikor konkrétan vadászni kell egy szabad helyre a belvárosban, vagy épp a piac környékén, miközben máshol meg fél üres parkolók állnak. Ha egy ilyen felmérésből később értelmesebb, jobban működő parkolási rendszer tud kialakulni, abból végső soron minden autós profitálhat majd. A méréseket egyébként ma, május 18-án és holnap 19-én, illetve 26 és 27-én végzik a városban, és az elkészült felvételeket kizárólag statisztikai elemzésre használják fel. Úgyhogy kedves hallgatók, nem kell integetni majd a kamerás autónak, nem a Google Street View kocsija érkezik a városba. Most pedig jöjjön egy dal, ami garantáltan nem marad bent a parkolóban, hanem rögtön beindítja a hangulatot. Alok és BB Rexa közösen következik, ez a Deep In Your Love.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad, várj,
1: az... Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
4: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Parkolási felmérést végeznek Kaposváron, tovább lesz nyitva a NAV holnap az SZIA bevallás határideje miatt. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat reggel 8:30-től este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt. Erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés. Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rákcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy por belélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed. Nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. A nemzeti csapat vasárnap a selejtező visszavágóján hiába győzte le Szerbiát 1 góllal 31-30-ra Veszprémben, így is a szerbek örülhettek. A párharc első meccsét ugyanis csütörtökön a szerbek 2 góllal nyerték meg odahaza, így ők jutottak ki a VB-re a selejtezőről.
0: Időjárás jelentés.

0: Távozik térségünkből a kiadós csapadékot hozó ciklon, így mától javulás kezdődik. Sok napsütés ígérkezik, délután lehet majd kicsivel több a felhő az égen, de eső nem várható. Reggel 9-10 fokot mérhetünk, nappal pedig 18-20 fok lesz a legmagasabb érték. A szél olykor megélénkülhet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Már a 8:30 is a múlté, Katy Perry dala szólt a Lifetimes Kaposvár rádiójában, ez pedig a Napra kész a 91.2-es frekvencián, a mikrofonnál Róth Balázsi Hunor. Korábban Laci is jelezte, aztán Robi is hívott bennünket, hogy történt egy ütközés, egy koccanás a Leány otthonnál a Füredi úton, a kifelé vezető sávban, ahol egy helyi járatos autóbusz és egy személygépjármű ütközött. Nem tudom, hogy még ott vannak-e, még 8 óra környékén azt mondta Robi, hogy a teljes hatóságot volt, rendőrök, tűzoltók, mentők, és nézték, konstatálták a helyzetet. Minden esetre az a tuti, hogyha nem rutinból közlekedtek, hanem fel vagytok készülve arra, hogy az utakon bármikor, bármilyen meglepetés érhet benneteket. Vigyázzon mindenki magára, és legyen egy csodálatos hétfőnk, így együtt, közösen a rádió moston. És továbbra is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-32-32-355. Hamarosan az érces hangú Joe Cocker érkezik, és az Unchained My Heart, előtte pedig DJ-tól szól az End of Beginning.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt 2:30-3:49 után, és hát egy picit barangolunk Kaposvár múltjában, május 18-ához köthetően, kapcsolódóan, és nézzük, hogy mire emlékezhetünk ezen a napon, így városunk történetében. Például arra, hogy ma 110 éve hunyt el Babári Dezső, kaposvári cigányprímás, aki egyébként Tolna Tamásiban született 1878-ban. 95 éve a kaposvári elemi iskolák tüdőbetegségre hajlamos gyermekei számára a Kecelhegyen megnyílt a Horthy Miklós erdei iskola. A gyerekeket omnibusszal szállították a város és az iskola között. 1981. május 18-án, azaz napra pontosan 45 éve, dr. Hanák Péter történész, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, Urbanizáció és életmód a századfordulón címmel előadást tartott a Városháza dísztermében, és végül, de nem utolsó sorban, éppen 35 éve kezdődött meg a Csiky Gergely Színházban a 10. országos színházi találkozó. Ezek történtek tehát Kaposváron, május 18-án az elmúlt években, hogyha pedig kíváncsiak vagytok hasonló történelmi utazgatásokra, figyeljétek a mutatót, ahol Májerné Bocska Ágnessel, kaposvári irodavezetével szoktunk beszélgetni, vagy kövessétek a kaposvármost.hu-n a kaposi kalendáriumot. Hogyha pedig a legjobb zenéket szeretitek, akkor a legjobb helyen vagytok, Harry Styles érkezik, és a Late Night

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Deseda tó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket. Érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Új mentőjárművel gyarapodott a Kötél Speciális Mentőegyesület. Fésűs Évára emlékeztek a róla elnevezett iskolában Taszáron. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a Kötél Egyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Kétnapos programsorozattal ünnepelte a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola Kossuth Díjas névadója születésének 100. évfordulóját. A 100 kaland elnevezésű jubileumi rendezvényen meseíró és rajzpályázat, irodalmi csapatverseny, színpadi előadások, valamint számos kreatív és közösségi program várta a Somogyból érkező diákokat. Az esemény során átadták a felújított iskolakertet, könyvtárjutalmakat osztottak ki, a centenáriumi ünnepséget pedig tortával és eredményhirdetéssel zárták. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Kiszállt a bajnoki verseny futásból, és biztosan harmadik helyezett lesz a Kaposvári Rákóczi a labdarúgó NB3 délnyugati csoportban. Az együttes az utolsó előtti 29. fordulóban vasárnap 2-1-re kikapott az Érd otthonában. A Rákóczi hátránya ezzel 6 pontra nőtt az Éllovas Nagykanizsa és 4 pontra a második Pécs mögött. mivel a 4. majosi ese 7 pontra van a Rákóczitól, de a kaposváriak az utolsó forduló eredményétől függetlenül is biztosan a 3. helyen zárnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Távozott térségünkből a kiadós csapadékot hozó ciklon, így mától javulás kezdődik. Sok napsütés ígérkezik, délután lehet majd kicsivel több a felhő az égen, de eső nem várható. A hőmérséklet napközben 18-20 fok környékén tetőzik, a szél pedig olykor megélénkülhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Yolanda B. Kühl és D-Cup közöse szólt a We No Speak Americano. Elmúlt 9 óra, a naprakész ugyan most véget ért, de a lendület, az energia és persze a jó zenék mennek tovább itt a rádió mostan. Remélem, hogy jól indul a hétfőtök, és mindenkinek egy vagány délelőttje van. Akár már túl vagytok az első meetingen, akár úton vagytok valahová, vagy csak most kapcsolódtatok be hozzánk. Mi számítunk rátok, veletek vagyunk Kaposváron és környékén. És már is hozok egy újabb dalpremiért, ezúttal Leoni érkezik a Moonlight című újdonságával. Leoni egyébként az elmúlt évek egyik leggyorsabban berobbanó német pop előadója lett Európában, és ami külön érdekesség vele kapcsolatosan, hogy több hatalmas slágerét is saját maga írja, vagy társszerzőként jegyzi. Nagyon tudatosan építette fel a karrierjét, először feldolgozásokkal lett ismert a közösségi médiában, aztán szépen fokozatosan jutott el oda, hogy ma már a kontinens legnagyobb rádiói játsszák a dalait. És most itt a legfrissebb szerzeménye, premierben a Rádió Moston, Leonitól szól a Moonlight.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Nora and Pure és Robinson, ők voltak itt velünk, és a Hyper Reed című dalukat hallgattuk a rádió moston, elmúlt 4:10, és ma van a múzeumi világnap. Érdekes belegondolni, hogy az ünnep már 48 éves múltra tekint vissza. A múzeumok nemzetközi tanácsa ugyanis még 77 májusában Moszkvában a 11. konferenciáján döntött arról, hogy legyen egy nap, ami kifejezetten a múzeumokról, a kulturális örökségünkről és a történelmünk megőrzéséről szól. Az első múzeumi világnapot pedig 78. május 18-án tartották meg, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert a múzeumok sokszor nem csak régi tárgyakról vagy poros vitrinek mögötti emlékekről szólnak, hanem arról is, hogy jobban megértsük, kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen története van annak a városnak, ahol élünk. Kaposváron szerencsére van mit felfedezni, ott a Riprónai Múzeum, a Fekete István Látogatóközpont, a hangulatos Róma Villa, vagy akár a Szent Jakabi Bencés apátság romjai, mind olyan helyek, amelyek mellett néha hajlamosak vagyunk csak úgy elmenni, pedig rengeteg értéket rejtenek. És szerintem helyiként különösen fontos, hogy ismerjük a saját városunk történetét, mert attól válik igazán otthonná egy hely, ha nem csak lakunk benne, hanem kötődünk is hozzá. Úgyhogy ha tehetitek, a következő hetekben látogassatok el valamelyik múzeumba vagy kiállítóhelyre, lehet, hogy meglepően sok élménnyel gazdagodtok majd. Most pedig jöjjön egy igazi energiabomba a 90-es évekből, a Take That és Lulu közöse következik, ez a Relight My Fire rádió mostan.

0: Időjárás jelentés.
1: A hosszú esős időszak után ma változóan gomoly felhős, de napos idő várható, az északnyugati szél pedig megélénkül, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak, és este majd 14-16 fokig hűl a levegő. Aztán holnap változóan gomoly felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, helyenként azonban előfordul a zápor-zivatar, az északnyugati szél akkor is élénken fog fújni, és a hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 20-22 fok között alakulnak. Szerdán napos, száraz idő lesz, átmeneti gomoly felhőképződéssel, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak. És a jövő hét elejéig kellemes májusi idő várható 25 fok közeli nappali hőmérsékletekkel, több-kevesebb napsütés minden nap várható, de helyenként rövid zápor-zivatar is előfordulhat majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Reklám.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk,

0: Csak. Neked ez 8.
1: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cseri.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Kár Kft. Cseri szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
2: Reklám hangzott el. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Benga az örök zöldje szólt, a Manic Monday 1985-ből a Rádió Moston, 3-4-10 környékén járunk, és hát kedves hallgatók, én ebben a pillanatban megköszönöm azt, hogy május 18-át is velem indítottátok itt a Rádió Moston. Én elköszönök, viszont érkezik 10 órakor a stúdióba a 91.2-es frekvencián Keszthelyi Tibor, és pörgeti tovább a legjobb zenéket. Köszönöm, hogy velem voltatok, a Follow the Flow dalával búcsúzom, Ród Balázsi, Hunor voltam, ez a Fedezékbe, viszont

0: Reklám.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
5: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
7: A Füredi út és Raktár utca sarkán.
3: Várnak a palánták.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Tovább lesz nyitva a NAV holnap az SZIA bevallás határideje miatt. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Crossrun terepakadály futóversenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajtvozáltak. A Matek Kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Elveszítette a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub a bronzpárharc második meccsét a bajnokságban. A KKK vasárnap a sorozat második mérkőzésén 21 ponttal 113-92-re kapott ki a Paks otthonában. A három győzelmig tartó széria összesítésben így 1-1-re áll. A mérkőzésen végig a Paks vezetett, csupán az első negyed volt szoros. A párharc következő meccse szerdán lesz Kaposváron. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt. Erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés. Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rákcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy porbelélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed. Nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. A nemzeti csapat vasárnap a selejtező visszavágóján hiába győzte le Szerbiát 1 góllal 31-30-ra Veszprémben, így is a szerbek örülhettek. A párharc első meccsét ugyanis csütörtökön a szerbek 2 góllal nyerték meg odahaza, így ők jutottak ki a VB-re a selejtezőről.
1: Időjárás jelentés.
8: Távozott térségünkből a kiadós csapadékot hozó ciklon, így mától javulás kezdődik. Sok napsütés ígérkezik, délután lehet majd kicsivel több a felhő az égen, de eső nem várható. A hőmérséklet napközben 18-20 fok környékén tetőzik, a szél pedig olykor megélénkülhet.
1: Időjárás jelentést hallottak.
9: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
10: Keszthelyi Tibor. Hatékony hétfőt tartunk itt a Rádió Mostban, remélem, hogy a tiétek is az. Szeretettel üdvözöllek benneteket. A következő 5 órában együtt rádiózunk, remélem nem bánjátok. Meg is koronázom már is egy Maneskin, egy új Adam Lambert és egy Perry zenét.

0: Rádió Most.
1: Sporthírek.
2: Negyed óra alatt eldőlt a Rákóczi-Érdi mérkőzése, NB3-as labdarúgó mérkőzése, mondom az összefoglalót, amely a Rákóczi FC oldalán jelent meg. Nem tudtunk pontot szerezni az Érdi VS-e ellen az NB3 délnyugati csoportjának 29. fordulójában, írják. A bajnokság utolsó idegenbeli fellépésen ugyanis pont úgy nem bírtunk velük, mint a Magyar Kupában, pedig szerettünk volna visszavágni a kupából való kiesésért, illetve a hazai pontvesztésért is. A mérkőzés azonban nem így indult, hiszen már az első percben hátrányba kerültünk, miután Morvai Milán szabadrúgása után Gál Szabolcs fejelt a hálóba, így volt 1-0, majd még az első negyed órán belül megduplázta az előnyét a hazai csapat, miután Rostás Róbert kapott jó labdát, és egy átvétel után 14 méterről lőtt a kapu bal oldalába, így volt 2-0, így fordultak a csapatok. A második félidőt a Kaposvár nagy elánnal kezdte, és egy órányi játékot követően sikerült szépíteni, miután Zoltán Rafael harcolt ki büntetőt, amelyet aztán Rácz Balázs értékesített. A gól jó hatással volt a csapatra, átvettük a meccs irányítását, de már hiába küzdöttünk, nem sikerült a további pontszerzés, tehát Érd, Kaposvári Rákóczi 2-1. A 30. forduló 24-én lesz majd, a tabellán pedig jelenleg első a Nagy Kanizsa 66 ponttal, második a PMFC 64 ponttal, harmadik a Kaposvár 60 ponttal, tőlünk pedig jóval lemaradva már 53 ponttal negyedik a Majos, egyébként az Érd csak a 7. 51 ponttal.
1: Sporthíreket hallottak, Rádió Most, velünk csak nyerhet.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum

0: Reklám hangzott el.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Következik egy heti időjárás előrejelzés. Kezdeném azzal, hogy a mai óránkénti előrejelzés szerint nagyon kellemes napos időnk lesz, még hogyha a hőmérséklet... szerintem azzal sincsen gond, mert most, hogy elnézegetem, a mai napi maximum az olyan cirka 20 Celsius fok lesz, hát az baj, ne, egyáltalán nem baj. Holnap délutánra visszatérhet az eső, de emellé is 20-22 fokos napi csúcs lesz, szerdán már akár 23, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap pedig akár a 24-et is elérhetjük majd. Jócskán lesz napsütésből szerencsénk, és annak ellenére is lesz, mondom, hangsúlyozom, mennyire jó kellemes langyos idő, hogy északnyugati szél fog fújni döntő zömében ezen a héten. Ami pedig a holnap délutáni csapadék mennyiségét illeti, nem lesz szám sok, alig 1-2 milliméternyi. Viszont szél az van most is, és aztán csütörtök, péntek, szombaton ismételten írja az előrejelzés.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most.

0: nekem. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kolányi Zsuzsének hangja abszolút fölismerhető, Dr. Bérest is ismerjük, de ebben a dalban az imentiben Bartalos Jenő is feltűnt, legalábbis mint zeneszerző mindenféleképpen, hogy ki ő. Hát onnan lehet leginkább ismerni, hogy alapítója és frontembere volt az Egy másik zenekar nevű formációnak. Ő pont 10 évvel ezelőtt az Eurovíziós Dalfesztivál hazai előválogatáig jutottak el, de többek között dolgozott együtt Tóth Gabival, Boba Markovicsal, Lotfi Begivel is. No, a zenét félretéve, és még mielőtt Medúzával folytatnánk, belevágunk a horoszkópozásba. Még két napig a bikában járunk, így velük kezdjük. Ma szenvedélyes nap elé néztek, bármit is csináltok, azt valószínűleg teljes erőbedobással fogjátok tudni elvégezni. Ikrek, ma konfliktus alakulhat ki az érzelmeid és az észszerűség között, olyan helyzet adódhat ugyanis, amelyben az eszeddel tudod, hogy valamit úgy kell megtenned, ahogy mégis azt érzed majd, hogy a szíved valami egészen mást diktál. Rák, te olyan ember vagy, akinek a tettei szinte mindig tükrözik azt, amit mond, és összhangban vannak az elvárásokkal, így lesz ez pont a mai napon is. Oroszlán, ma olyan dologgal találkozhatsz, amely erős érzelmeket vált ki belőled, de ezek lehetnek negatív vagy épp pozitív reakciók, viszont rajtad áll ma, hogy az erőt, amelyet ebből kapsz, mire használod.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Itt rejtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánokkal hagytuk abba, folytatjuk tehát most a szüzektől. Ma erős érzelmi töltetet kaphatsz egy körülötted zajló eseményből vagy egy hírből, és ezt fel is használhatod arra, hogy elindíts egy vállalkozást ma magad körül. Mérleg, úgy érezheted, hogy körülötted szinte mindenki gondokkal küzd, a végletekig feszült, és emiatt talán ma lehet benned egy kis lelkismeret furdalás, pedig biztosan te sem vagy jobb helyzetben másoknál. Skorpió, óvd magadat ma a sötét energiáktól és azoktól az emberektől, akiknek szinte lételemük, hogy a saját szenvedésükkel hívják fel magukra a figyelmet, mert hogy te pont nem ilyen vagy, szembenézel bármivel.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A skorpiókat követő zenei szünet után íme a nyilasoknak szóló jóslat. Lehet, hogy ma egy kissé harcias üzemmódba kerülsz, amikor azt látod, hogy valaki veszélyezteti a kényelmes és jól összerakott életedet. Úgy látszik, hogy az illető nincs teljesen tisztában, hogy mi vár rá, ha veled akasz tengelyt. Bak, ma jól indulhat számodra a nap, és a külső környezeted is hasonló hangulattal vár. Végre túlsúlyba kerül körülötted az optimizmus, és alkalmad lehet arra, hogy egy kicsit olyan dolgokkal is foglalkozz, melyekkel az elmúlt időszakban nem volt alkalmad. Vízöntő, ma legyen bármennyire is túlterhelt a napod, ügyelj arra, hogy közben több szünetet is beiktass, mert most hajlamos lehetsz arra, hogy annyira elmerülj a feladatokban, hogy észre sem veszed, hogyan telik az idő. Halak, ma alapvetően előre és felfelé fogsz haladni, de fel kell arra is készülnöd, hogy váratlan akadály merül fel napközben, ez az akadály pedig valószínűleg egy személy lesz. Végül kos, ma egy hír vagy esemény rávilágíthat arra, hogy a közeledben vannak olyan értékes és szeretetteljes emberek, akiknek nagyon sokat köszönhetsz és hálás lehetsz azért, hogy veled vannak. Ne feledkezz meg róluk!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposvára.
0: A pillanat a tiéd.

0: top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Óránk apránként véget ér, még egy felvétel elő van készítve, érkezik a Bee Gees és a Night Fever, a szombatesti lánc betétdala 1977-ből, amely hangulat sajnos az emberek egy részéből teljesen kiveszett. Nem is az, hogy kiveszett, ki sem alakult, és most a fiatalokra gondoltam. Egyébként ezt a dolgot a maga Covid tette tönkre, mert azért valljuk meg őszintén, hogy már az elmúlt évtizedekben teljesen megszokott volt, hogy a szombateste a kikapcsolódási, a bulizási, a szórakozási, és többek között a diszkóba járási. Oké, most ismételten vannak diszkók, de abban az időszakban egyáltalán nem volt, és azért néhány év alatt azért beleértek a bulizós korszakba az akkori fiatalok, pontosabban értek volna, mert hogy bulik nem igazán voltak. Erről egyébként akár egy könyvet is írhatnának azok a vendéglátóhely üzemeltetők, akik ilyesfajta szórakozási lehetőségeket kínáltak, de egyébként nem csak a diszkokról, bálokról éppen úgy beszélhetnék. Szóval egy korosztálynak ez teljesen kimaradt. Holott maga a szombatesti lánc film nem pusztán egy zenés táncos mozi volt annó, hanem egy korszak, igaz, ez még a 70-es évek végi diszkó éra és a nagyvárosi folytottság tökéletes kórrajz, ami arról szólt, hogy a hétköznap az mennyire unalmas és szürke, és az ember senki is a munkájában. Jön a csillogás a hétvége, a szombat este, amikor lehet menni bulizni, és a táncparketten egy olyat nyújtani, amit a hétköznapokban nem lehetett. Hát ezt a hangulatot kapta el kiválóan a Bee Gees, és hogy ne csak meséljek erről a hangulatról, hanem át is éljük, íme az óra zárásaként a film egyik legendás zenéje.

0: Reklám.
1: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket. Érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagyker áron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Parkolási felmérést végeznek a városban. Új mentőjárművel gyarapodott a Kötél Speciális Mentőegyesület. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a Kötél Egyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Kétnapos programsorozattal ünnepelte a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola Kossuth-díjas névadója születésének 100. évfordulóját. A 100 kaland elnevezésű jubileumi rendezvényen meseíró és rajzpályázat, irodalmi csapatverseny, színpadi előadások, valamint számos kreatív és közösségi program várta a Somogyból érkező diákokat. Az esemény során átadták a felújított iskolakertet, könyvtárjutalmakat osztotta ki, a centenáriumi ünnepséget pedig tortával és eredményhirdetéssel zárták. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Kiszállt a bajnoki versenyfutásból, és biztosan harmadik helyezett lesz a kaposvári Rákóczi a labdarúgó NB3 délnyugati csoportban. Az együttes az utolsó előtti 29. fordulóban vasárnap 2-1-re kikapott az Érd otthonában. A Rákóczi hátránya ezzel 6 pontra nőtt az Éllovas Nagykanizsa és 4 pontra a második Pécs mögött. Mivel a negyedik Majosi Ese 7 pontra van a Rákóczitól, a kaposváriak az utolsó forduló eredményétől függetlenül is biztosan a harmadik helyen zárnak.
0: Időjárás jelentés.
6: Távozott térségünkből a kiadós csapadékot hozó ciklon, így mától javulás kezdődik. Sok napsütés ígérkezik, délután lehet majd kicsivel több a felhő az égen, de eső nem várható. A hőmérséklet napközben 18-20 fok környékén tetőzik, a szél pedig olykor megélénkülhet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
7: Képzeljétek, önálló estet tart itt Kaposváron Fábri Sándor, a legendás nevettető, és ide még akár belépőket is lehet nyerni. Itt tőlünk a Rádió Mosttól, figyeljetek, ebben az órában jön a játék. De indítsuk is jó zenével, Rosé és Bruno Mars közösével, valamint egy másik duettel, Geszti Péterrel és Péterfi Borival.

0: Calvin Harris slágere pörgött, ez volt a Smoke the Pain Away, amely engem legalábbis nagyon emlékeztet a 90-es évek derekán megjelent The Grid formációra és a Swamp Thingre, amikor is a modern eklektikában ezt a mai modern diszkós hangzást pörgős banjo szólóval ötvözték. Szerintem arra hajazott. Ezzel is bizonyít egy picikét az, hogy nincs új a nap alatt. De van egyébként. És akkor gondolok itt arra, hogy Fábri Sándor érkezik majd önálló estre ide Kaposvárra, a Hotel Dorottyába, amire belépőket is lehet nyerni majd hamarosan itt a Rádió Mostban. Előadásának címe 72 év vad keleten. Egyébként nem is olyan régen, május 12-én járt itt, vagyis a múlt héten, de például fellépett a Szivárványban még 2019. februárjában 80 nap alatt a föld körül című önálló estjével, és a már a 3 nap múlva, vagyis a 21-én esedékes fellépése szóba került, azért ajánlok még mást is addig. Például a Kokáért az MCC holnap délutáni előadását 5 órától az Agórában. Az a címe: Minden, amit a modern német politikáról tudnod kell, és nem kisebb személyiség, mint Hans Christoph Krauss tartja, aki a Passaui Egyetem bölcsészet és kultúrtudományi karának professzora. De ajánlom még a SKIK következő rendezvényét is, a fenntarthatóság, az energiaszabályozás gyakorlati megközelítése témakörében, a működés jövője címmel, ez is május 21 egyedikén lesz, majd 10-től délig. További infók, regisztráció és részletek a SKIK-től kaphatók. Most vissza a zenékhez, aztán folytatjuk a megígért játékkal.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: is dance.
1: Játék következik. Reklám.
2: Játszunk méghozzá ajándék belépőkért Fábry Sándor önálló estjére. Nevetéssel és vastapssal hódította meg Torontót Fábry Sándor 72 év Vadkeleten című önálló estje, ami most Kaposvárra érkezik. Igen, Fábry Sándor személyesen a stand-up comedy legendája. Május 21-én, vagyis ezen a héten, csütörtökön este érkezik meg ide Kaposvárra, este 7-re a Hotel Dorottya nagy termébe, ahol garantált a humor, az irónia és a felejthetetlen pillanatok sora. Ne hagyjátok ki az ország egyik legismertebb humoristájának különleges estjét. Fábry Sándor 72 év Vadkeleten című estje egy olyan est, ahol a nevetésé a főszerep. A jegy ára 5000 forint fejenként, amely a helyszínen, illetve a Dorottya Hotel recepcióján vásárolható meg elővételben. Nyereményünk egy páros belépő 10.000 forint értékben. Arra a kérdésre adott válaszsal lehet hozzájutni, hogy melyik tengeren túli országban volt látható már ez az előadás? Ugyebár említettem a várost, Torontót, ezt kell most földrajzilag elhelyezni. Hol is van? Melyik országban? A válaszok pedig jöhetnek a szokásos módon, SMS-ben, Viber üzenetként is a 0670323255-re, és a Rádió Most Facebook oldalán, vagyis a Messengerünkön keresztül is.
1: Reklám hangzott el.

0: Játék következik.
1: Játékunk legalábbis erre az alkalomra véget ért, és mindjárt kiderül, hogy ki nyerte a 10.000 forint értékű két darabos páros belépőt Fábri Sándor önálló estjére. A sorsolás most megtörtént, előttem pedig egy telefonszám. Tárcsázom. 20-as számot hívok egyébként, ők már is figyeljenek nagyon.
2: Igen?
1: Halló, szép napot kívánok, Keszthelyi Tibor vagyok, és Zsuzsannát keresem.
2: Paplenke, Zsuzsanna.
1: Melyiket használja gyakrabban, a Lenkét vagy a Zsuzsannát?
2: Munkahelyemen Lenke, otthon inkább Zsazsa.
1: Zsazsa, akkor. Tegeződhetünk, de Zsazsa?
2: Igen.
1: Köszönöm, nagyon megtisztelő. Egyébként jó hírrel telefonáltam, ugye a játékunk véget, amint te is részt vettél, azt firtattam, hogy ugye tudjuk, hogy Torontóba lépett fel Fábri Sándor, ugye kérdés az volt, hogy ez melyik országban található.
2: Igen, Észak-Amerika. Kanada.
1: Egyértelmű. Hát akkor legyen az is egyértelmű, nem talány továbbá, hogy tiéd a páros belépő nyeremény, gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mikor és hol lehet hozzájutni?
1: Azt mondja, hogy már is olvasom, leadunk egy nevet és egy telefonszámot, vagyis leadjuk a teljes neved, leadjuk ezt a telefonszámot, amit most tárcsáztam, és aztán amikor mentek majd az előadással, akkor ott a Dorottya Hotel recepcióján tudod majd átvenni.
2: Oké, 21-e hány óra?
1: 21-e és este 7 óra.
2: Este 7, és a Dorottya a...
1: Ott a busz megállónál, tehát nem a sétáló utcai Dorottya, hanem a régi-régi Dorottya.
2: Értem, a régi Dorottya, rendben, köszönöm szépen nagyon.
1: Gratulálok még egyszer.
2: Köszönöm.
1: Jó szórakozást. Neked is, szia.
2: Hello.
0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda. Műfőakció a Baross-Szőnyeg áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross-Szőnyeg áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Új mentőjárművel gyarapodott a Kötél Speciális Mentőegyesület. Tovább lesz nyitva a NAV kedden az SZIA bevallás határideje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a Kötél Egyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Rosszrán terepakadály futóversenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajtfozáltak. A Matek Kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Kiszállt a bajnoki verseny futásból, és biztosan harmadik helyezett lesz a kaposvári Rákóczi a labdarúgó NB3 délnyugati csoportban. Az együttes az utolsó előtti 29. fordulóban vasárnap 2-1-re kikapott az Érd otthonában. A Rákóczi hátránya ezzel 6 pontra nőtt az Éllovas Nagykanizsa és 4 pontra a második Pécs mögött. Mivel a negyedik majosi ese 7 pontra van a Rákóczitól, a kaposváriak az utolsó forduló eredményétől függetlenül is biztosan a harmadik helyen zárnak.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután már olykor felhők zavarhatják a napsütést, de eső nem várható. A hőmérséklet 18-20 fok környékén tetőzik, a szél pedig mérsékelt lesz. Holnap kicsit változékonyabb időre van kilátás, utána azonban visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
9: Már is itt a délután. Kezdjétek egy jó és finom ebéddel. Ez egy szent idő, nulla képernyő és 100%-os pihenő. Amíg az ember visszaér és sétál a helyére, hát talán még a kaja kóma ellen is tesz egy picit. Aztán utána jöhet a délutáni etap, rutin munka, e-mailek, meetingek, esetleg adminisztráció, amikor az agy már kevésbé fókuszált és nem kell annyi energiát beleölni. A nap végén, a munkaidő lefutása előtt jöhet a zárás, a nap lefutása és egy holnapi to-do lista megírása, egy holnapi teendő lista elkészítése. Aztán utána jöhet egy kis én idő. Ez lehet bármi. Edzés, család, hobbi. Egy jó éles határvonallal elválasztva a munkaidőtől. Éjjel alvás, digitális detox, a gép előtt egy órával már ne legyen lehetőleg se telefonozás, se számítógépezés, és akkor minősége lesz a pihenés. Így aztán a holnapi nap egy nyugodt reggellel indíthat. Ti is indítsátok esetleg vízzel, nagy nyújtózásokkal, egy finom, könnyű reggelivel is, lehetőleg semmi közösségi médiával, és aztán utána, miután beértek a munkahelyetekre, akkor induljon a deep work, ezt így nevezik munkahogyi nyelven, a mély munka, a legnehezebb feladatok elvégzése, akkor még e-mail nézegetés nélkül, amíg az agy frissebb, addig hadd dolgozzon, és aztán körbeértünk. Holnap ilyenkor ismételten el lehetne ezt ugyanezt mondani. Kb. Így kell felépíteni egy jó délutáni és műszakkezdős napot. Így a leghatékonyabb. Hát akkor jó munkát, mi pedig jó megzenézzük utána a teendőket Ellen Walkerrel, Demi Lovatóval, Krisztina Aguilerával.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Néhány tipp a könnyed szórakozás érdekében. Kezdeném azzal, hogy ma a Kaposvári Kultik mozikban műsoron van még a Bori, a mozifilmese. Aztán a felnőtteknek, hát inkább az ifjúsági kategóriának ott van még a Birka krimi, vígjáték. Felnőtteknek Michael Jackson filmje, Michael, az Ördög Prádát visel 2 és a Mortal Kombat 2 akció fantasy film. Már szerdától jön az újdonság a Mandalóri és a Grogu. Csütörtöktől pedig a Passenger, azaz az utazó. És ha már a hétvége felé kanyarodtam így a mozis ajánló kapcsán, akkor figyeljetek, mert ezen a hétvégén lesz majd a Nekem a Desed a családi nap. Egész pontosan 24-én lesz ülve. Pünkösd vasárnap 11 órától a Három Kismalac interaktív báb előadás lesz Sarkadi Kis Jánossal. Délután 1 órától fellép majd Róli Bohóc, délután 3-tól Gavallér Gyula, de kísérő programként Csillám Tetoválás és Luffy Glue is várja majd a kedves érdeklődőket. Mindez a Nekem a Desed a szervezésében.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Alexandra, Erik, Alexa, Alicia, Blandina névnapja van. Köszöntöm őket szeretettel, születésnapos hallgatóinkat úgy szintén, hogy a hírességek születtek ezen a mai napon. Többek között persze, mint Grecsó Krisztián, a József Attila díjas költő író, Szandra, a német popénekesnő, vagy éppen Galla Miklós, a magyar humorista zenész, és milyen érdekes, hogy Szandra egykori férje, Michael Cretu, szintén e nap szülött. Állj, mekkora családi buli lehetett annak idején? Amúgy ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, az Internet Világnapja, és Örményországban a Függetlenség Napja is, és olyan történelmi érdekességek voltak ezen a mai napon, például 1514. május 18-án, igen nevezetes dátum, amikor Dózsa György a keresztes hat vezére Cegléden kiáltványból bocsátott ki, melyben az egész jobbágyságot felkelése szólította. Összejött. E napon volt a magyar-török háború kezdete 1521-ben, amikor is első Szulejmán hadat üzent második Lajosnak. De például ezen a napon nyilvánította a francia szenátus császárá Bonaparte Napóleont, ez 1804-ben volt. De a mai napon egyébként rendeztek 5 Form 1-es futamot is 52, 58, 69, 80 és 2003-as dátumokkal. Az 1958-as monakói nagydíj győztese Maurice Trintignant volt, akivel némi magyar érintettségünk van, méghozzá az, hogy igazi közönség kedvenc volt és szoros szálak fűzték Magyarországhoz, ugyanis 36-ban még részt is vett a legelső Népligetben rendezett magyar nagydíjon. Egyébként később Form 1-es sztárként többször is járt Budapesten, rajongott a magyar konyháért, a cigány zenéért, és híres volt arról, hogy ha tehette, a Pesti éjszakába mulatott.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári West Nagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
1: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták! Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradicsom és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán.
1: Várnak a palánták.
6: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Parkolási felmérést végeznek Kaposváron. Fésűs Évára emlékeztek a róla elnevezett iskolában Taszáron. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Kétnapos programsorozattal ünnepelte a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola Kossuth-díjas névadója születésének 100. évfordulóját. A 100 kaland elnevezésű jubileumi rendezvényen meseíró és rajzpályázat, irodalmi csapatverseny, színpadi előadások, valamint számos kreatív és közösségi program várta a Somogyból érkező diákokat. Az esemény során átadták a felújított iskolakertet, könyvtárjutalmakat osztottak ki, a centenáriumi ünnepséget pedig tortával és eredményhirdetéssel zárták. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Elveszítette a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub a bronzpárharc második meccsét a bajnokságban. A KKK vasárnap a sorozat második mérkőzésén 21 ponttal 113-92-re kapott ki a Paks otthonában. A három győzelemig tartó széria összesítésben így 1-1-re áll. A mérkőzésen végig a Paks vezetett, csupán az első negyed volt szoros. A párharc következő meccse szerdán lesz Kaposváron. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt. Erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés. Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rákcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy porbelélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed. Nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. A nemzeti csapat vasárnap a selejtező visszavágóján hiába győzte le Szerbiát 1 góllal 31-30-ra Veszprémben, így is a szerbek örülhettek. A párharc első meccsét ugyanis csütörtökön a szerbek 2 góllal nyerték meg odahaza, így ők jutottak ki a VB-re a selejtezőről.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután már olykor felhők zavarhatják a napsütést, de eső nem várható. A hőmérséklet 18-20 fok környékén tetőzik, a szél pedig mérsékelt lesz. Holnap kicsit változékonyabb időre van kilátás, utána azonban visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Ha még vissza van jó étvágyat az ebédhez, ha már túl vagytok rajta, akkor pedig, hát vagy egy kis ejtőzés, ha belefér, ha megengedi a munkaidő. Ha nem, akkor további jó munkát a délutánhoz. Folytassuk dinamikusan a Why Don't We, Nagy Bog és Des közös zenéje, Benzumbun szolgáltatja a zenét. Már ott inkább egy picit romantikázni és elgondolkodni fogunk. De szólni fogok majd az internetről is, ugye ma van az internet világnapja. Ennek a fejlődését szedjük össze néhány pontban.
10: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Netezzünk! Hát tesszük éppen eleget minden áldott nap, ugyebár, akárhogy is nézzük. De hogy hogyan alakult ki az internet? Hát, mivel ma van az internet világnapja, ezért ha megengeditek, akkor én összeszedelgetem nektek azokat az eseményeket, hogy mi vezetett oda az egész internet kialakulásához. Igen érdekes dolog a kiváltók, bármilyen hihetetlen, a szovjet Sputnikok, a szovjet műholdak. Ugyanis 1957-ben az Egyesült Államok azért alapította meg az ARPA kutatóintézetet, mert olyan sok volt rajtuk, hogy az oroszoknak milyen fejlett technológiájuk van, valamiben ők akartak lenni az elsők. A következő dátum az 1969, amikor elindult az ARPANET, a mai internet őse, amely először kötött össze négy amerikai egyetemi számítógépet, majd 1971 a következő dátumunk időrendben. Ekkor az történt, hogy elküldték az első e-mailt, ekkor vezették be a kukac jelet a címzésbe is értelem szerint. 1973-ban lett az ARPANET nemzetközivé, miután műholdas kapcsolaton keresztül norvég és brit kutatóhelyeket is összekötöttek. Aztán 1983 január 1-én a hálózat hivatalosan átállt a TCP per IP protokollra, ezzel született meg tulajdonképpen a mai értelemben vett internet. Innentől már rakétaként fejlődött, innen folytatjuk majd a beszámolót.

Ma van az internetvilág napja, és abba kezdtünk bele az iménti körben, hogy elmondjuk, melyek voltak az internet kialakulásának főbb mérföldkövei. Ugye ott hagytuk abba, hogy 1983. január 1-én született meg a mai értelemben vett internet, ez az úgynevezett TCP/IP protokoll. És a következő jelentős ugrása 6 évet kellett várni 1989-ig, amikor Tim Berners-Lee a CERN-ben kidolgozta a World Wide Web, ugye ezért a WWW alapjait, és az úgynevezett hipertext rendszert. Aztán 1991-ben megnyílt a nagy közönség számára ez a World Wide Web, 2 év fejlesztés után, és elindult a világ első weboldala. Majd 1993-ban megjelent a Mozaik, az első grafikus webböngésző, amely már tömegek számára tette könnyen átláthatóvá és használhatóvá az internetet. 98-ban alapították meg a Google-t, amely forradalmasította az információ keresést és a webes tájékozódást. 2004-ben indult el a Facebook, amellyel kezdetét vette a közösségi média, méghozzá nagyobb és profibb közösségi média, és a Web

0: a hatalmat a hagyományos közösségi média felett. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a félvilág, mivel home office-ba kényszerült, úgyhogy jöttek a felhő alapú videokonferenciák, a Zoom és a Teams, amelyek a mindennapi élet alapjaivá váltak. 2022-ben pedig a ChatGPT megjelenésével berobbant a generatív mesterséges intelligencia forradalma, gyökeresen megváltoztatva az internetes tartalomgyártást és keresést. Itt tartunk most.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

Egy korszakalkotó stílus, Robert Miles és a Dream House, ő volt úgymond a feltalálója, és Maria Naylor, aki énekelte ezt a dalt. Egyébként ez már egy picit későbbi tétel volt, nem az első között tartjuk számon. No, tehát munkaidőben vagyunk, ettől független, hogy éppen milyen zene pörög itt a rádió mostban, mindenfélét játszunk, gyorsabbat, lassúbbat, régebbit, újabbat, férfiaktól is, nőktől is, szólistáktól is, persze duettező, illetve akár formációként résztvevő, éneklő, előadó művészektől is. Ezzel kívánjuk a munkaidőt nektek könnyebbé tenni. Fókuszáljatok a munkára, jó munkát kívánok a munkaidőhöz. Egy hasznos jó tanács, hogyha kizárjátok a zavaró tényezőket és elmerültök a feladatban, akkor sokkal hamarabb és nyugodtabb lelkiismerettel csukjátok majd be a laptopot a nap végén, teszitek le a munkát, a szerszámot, az utolsó összerakott kütyüt, hát ugye kinek mi éppen a munkája, a feladata. Fontos a napközbeni apró jutalom, úgyhogy most jutalmul nektek játszom Justin Bieber és Quavo közös lágerét. Yeah.

0: Reklám. Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon. Igen!
1: A kaposvári Vesztnagykerben.
0: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
1: Nagykeráron mindenkinek.
0: Vesztnagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
2: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedo tó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Parkolási felmérést végeznek a városban. Tovább lesz nyitva a NAV holnap az ESZIA bevallás határideje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az ESZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Crossrun terepakadály futóversenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajtozáltak. A Matek Kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte. Történelmi sikert ért el a Kaposvári Fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében.
3: Időjárás jelentés.
4: Délután már olykor felhők zavarhatják a napsütést, de eső nem várható. A hőmérséklet 18-20 fok környékén tetőzik, a szél pedig mérsékelt lesz. Holnap kicsit változékonyabb időre van kilátás, utána azonban visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
3: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Keszthelyi Tibor.
5: Keszthelyi Tibor.
7: Juhéj, továbbra is vidáman és nagy lendülettel a Rádió Mosttal, tartsatok belünk, dúdoljátok a slágereket, vagy esetleg az ujjatokkal, cipőtökkel rúgjátok a ritmust, lesz is mit, Pitbull és Kesha jön, majd Henry Moody újdonsága és Rihanna.

91.2 Rádió most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Pörögnek a slágerek, és pörög a pénz, méghozzá ezúttal a font, az angol font. Képzeljétek, hogy megvan az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója. David Beckham és felesége Victoria együttes vagyon ugyanis mára eléri már az 1 milliárd 185 millió fontot, ami nem csupán önmagában impozán szám, de különleges rekordot is jelent. Ott él ugye Sir David Beckham az Egyesült Királyságban, első milliárdosként főleg, derült ki a Sunday Times aktuális gazdag listájából. A rangsor összeállítói szerint az úriember és felesége, aki ugye korábban énekesnőként tevékenykedett, de mára már a divatiparban is szép sikereket aratott, hát közel 500 milliárd forinttal gazdagabbak. Hát igen, kérem szépen. Az előkelő második helyet vívták ki maguknak egyébként a sportolók mezőnyével, ugyanis csupán Bernie Eccleston, egykori Forma 1-es főnök, 2 milliárd fontra becsült vagyonnal büszkélkedő családja előzi meg őket. Ezek után talán felmerülhet bennetek a kérdés, hogy vajon itt Magyarországon hogy nézhet ki ez a toplista? Az a helyzet, hogy nálunk azért egészen másképpen van, nálunk a teljes felhalmozott magánvagyont, bankszámlák, ingatlanok, befektetés. Na ezeket lehetetlen fillére pontosan megállapítani, ezek nem nyilvános adatok. Nincsenek meg azok a lehetőségek, amikből ugye a Forbes magazin összeállítja a pillanatnyi kereseti toplistát, vagy éppenséggel a márka értéket. Na de azért, amik nyilvánosak, abból a következő jelenik meg. Az első helyen van például ezen a becsült toplistán Gulácsi Péter, aki 8 és 11 milliárd forintos összvagyonnal rendelkezik. A második Szoboszlai Dominik, nála 7-9 milliárd, ez az összeg, a harmadik Vili Orbán nagyjából ugyanekkora összeggel. A negyedik legtehetősebb magyar sportoló Hosszú Katinka, 3-4 milliárd forintos vagyonnal, aztán jön Kerkez Milos 3-3,5 milliárddal, Sallai Roland 2,5-3,5 milliárddal, aztán Szalai Attila 2-2,5 milliárd forinttal, és Szilágyi Áron 1,2-1,5 milliárd forinttal, 9. Seffer András, 10. pedig Milák Kristóf, aki már 1 milliárd alatti, hát nem csak bevétel, hanem reklámérték, és persze különböző befektetési értékek alapján kerülhetett fel a top 10-es listára. Hát jól látszik egyébként a futballszorzó. Kevés olyan sportoló van, aki nem ebben az ágazatban működik, vagy működött.

0: Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós ára juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
2: Olyannyira segítjük a ráhangolódást, hogy a Rád hangoltam című Takács Nikolás Lágerrel folytatjuk tovább itt a Rádió Mostba. Jó munkát kívánok mellé. Munka mellé gondoljatok mondjuk a sikeres nap utáni elégedettségre. Mert az egy nagyszerű érzés lesz, amikor majd délután befejezitek és listázzátok magatokban fejben az elvégzett munkát. Én biztos vagyok benne, hogy minden hallgatón kitesz magáért, mi is a zenével, úgyhogy Takács Nikolás után megkockáztatok még egy Lizzót, egy Jason Mraz és egy Selena Gomez dalt is.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Selena Gomez Benny Blankóval közösen adott elő egy melódiát, és egy ugyancsak közös melódia jön egy újabb duett egy legendás párostól. George Michael és Mary J. Blige 1999-ben állt össze, és énekelte meg az ezt, egy legenda lett, és egy 27 év elteltével is nagyon-nagyon jó felidézni. Hát jó múltidézést kívánok az ezred forduló előtti időszakról, ezzel a dallal búcsúzom. Nagyjából holnap ilyenkorig. Minden jót, sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30-947-2666-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
5: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
6: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
9: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
10: Igen!
11: A kaposvári Vesztnagykerben.
9: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
11: Nagykeráron mindenkinek.
9: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
11: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
12: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 150 millió forintért kelt el Vasari János a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengeren néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Crossrun terepakadály futóversenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajtozáltak. A Matek kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte.
2: Időjárás jelentés.
13: A délután hátralévő felében napos, változóan felhős időnk lesz. A hőmérséklet 18-20 fok környékén alakul, a szél pedig mérsékelt lesz. Holnap kicsit változékonyabb időre van kilátás, utána azonban visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
2: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, 5 perccel 3 óra után. Üdvözöllek benneteket. Hát milyen szép az idő. Már tegnap délután, hála Isten, megjött újra a napsütés egy esős szombatot követően. Arra is szükség volt, de a lelkünknek azért erre is szüksége van, a napsütésre, és remélem érzitek, hogy szükségetek van arra is, hogy velünk maradjatok és hallgassátok a válogatott kiváló dalokat, igen, a melódiáját, vagy Biebers és Furacsi közösét, az lesz a Dübörög a ház, és hogy ne is aggódjunk semmi miatt, itt van nekünk a Black Eyed Peas, Shakira és Dave Dugatta közöse, ez a Don't You Worry, csak lazán.

School volt Gwen Stefani dala a rádió moston szólt. Kellemes délutánt kívánok ismét mindenkinek. Remélem jól alakul ez a hétfő mindenféle szempontból mindenkinek, és lassan úgy alakul már majd a napotok, hogy azzal foglalkoztok megint, amivel csak akartok, vagyis leginkább pihentek és lazítotok. Most ki lehet használni megint a jó időt arra, hogy kicsit kimozduljon az ember, ha már a hétvége esőzése, leginkább a szombati napon bezárt bennünket, bár nem mindenkit, mert azért sok minden történt akkor is a városban. Az elmúlt napok és a mai nap eseményeiről is megtaláljátok a híreket a kaposvármost.hu-n, nálunk pedig továbbra is a legjobb slágereket. Gloria Estefan és a Miami Sound Machine-hoz egy kis tüzet ebbe a napba, a Rhythm is Gonna Get You címűjük szól, de előbb még Jude Law énekli, ha eddig nem kellettem című slágerét. Kellenek a közlekedési infók tőletek is, 70-32-32-355, ide írhatjátok meg, vagy hívhattok bennünket, vigyázzatok magatokra az utakon.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad, az...
1: Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió most. Kellemes.

Ez volt Coily Ray Players címűje a rádió. Mostan 3 perc elmúlt 3:30. Hogy álltok a mai melóval? Letudtátok? Vagy még mindig ott gubbasztotok, ahol kell teljesíteni? És érzitek már, hogy a kis agyatok kezd összezsugorodni? Nem véletlen, egyébként mindenki zsugorodik. Mégis egyre okosabbak vagyunk, úgyhogy nem érdemes emiatt megijedni. Bár Einstein agya nem volt a legnagyobb, mégsem szűkölködött, ugye agysejtekben. Ez vigasztalhat bennünket, amikor már szinte biztos, hogy agyunk folyamatosan zsugorodik az utolsó földtörténeti korszak kezdete óta. A mezőgazdaságra való átállás, a társadalmi szerepek megváltozása mind hozzájárulhatott az agy térfogatának csökkenéséhez, de úgy tűnik, emiatt nem kell aggódnunk. Az elmúlt 2 évtizedben egy sor tanulmány jelent meg arról, hogy agyunk térfogata csökken, de mégis egyre okosabbak vagyunk. Hogy lehet ez? Hát csak úgy, hogy a nagyobb agyméret nem feltétlenül jelent nagyobb intelligenciát. Hosszasan taglalják a kutatások, hogy pontosan miért történik ez így, de egyébként evolúció szempontból is úgy néz ki, hogy a zsugorodás előnnyel járhat számunkra. És ez esetben sem a méret a lényeg, inkább a szervek összeköttetések a fontosak az intelligencia és az agy kapcsolatában. A mi kapcsolatunkban pedig a legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Így hozzuk nem sokára Blue Cantrell-t, Weekendet, most pedig Jonas Blue, Lane Payne és Lennon Stella közösét, ez a Polaroid.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Az Oasis slágerét hallgattuk a rádió moston. 7 perc múlva lesz délután 4 óra. Sokan hazafelé tartanak, feltételezem, maximum az örömtől megrészegülve, hogy végre végeztek a feladatokat, de egyébként bízom benne, hogy egyetlen sofőr sincs ittas vagy bódult állapotban. Ezt ugye szokták a rendőrök is ellenőrizni, de úgy néz ki, hogy hamarosan már egyáltalán az autó sem indul majd el, ha nem vagyunk józanok. Forradalmi újítást eszeltek ki, egy új lenyomat olvasó méretű eszköz akadályozhatja meg az ittas vezetést autókban, traktorokban, bárhol. Egy autóipari beszállító és egy szenzorfejlesztésekkel foglalkozó cég összefogásának eredménye lett az a találmány, amely lényegében az új begyből megmondja Ivotte, aki hozzáért. A technológia helyigénye minimális, a felület aprócska, tényleg épp egy új begynyi, azaz gyakorlatilag bárhova beépíthető egy autó belterében, például a központi kijelző mellé, a kormánykerékbe vagy akár magába az indító gomba is. A technológia hitelesség ráadásul német klinikai hatóságok vizsgálatai is alátámasztották, úgyhogy elterjedőben lehet majd ez a kis újítás az autókban. Óvatosan hazafelé, küldjétek a közlekedési infókat. 7032-32-355, ez SMS és Viber számunk. A hírekig még Lady Gaga érkezik az Abracadabra címűjével.

0: Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desed a tó partján, a Nekem a Desed a szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Desed a Facebook oldalán.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
6: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
7: Emléktáblát avattak Fésűs Éva egykori kaposvári otthonán. A társas házakban is leadható a használt sütőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron ma és holnap, illetve majd a jövő héten is. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burkonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt. Erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés. Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rákcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy por belélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed.
8: Időjárás jelentés.
7: A délután hátralévő felében napos, változóan felhős időnk lesz. A hőmérséklet 18-20 fok környékén alakul, a szél pedig mérsékelt lesz. Holnap kicsit változékonyabb időre van kilátás, utána azonban visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
8: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
10: Könnyed hétfő délutánt kívánok mindenkinek, már 4 perccel 4 óra után. Aztán lehet, hogy a könnyedség még várat magára, de a legjobb slágerek nem, és a programajánlatok sem. Csak olyan eseményeket hozok nektek, amiken ha részt vesztek, tuti a feltöltődés. Lazítani pedig velünk is érdemes, meg kitartani a munkában. Martin Garrix és Ed Sheeran közös dalaszol mindjárt a Repeat című, de előbb még

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Ez a Coldplay slágere volt, a Feels Like I'm Falling in Love című kellemesség. 2:45. Hölgyeim, tudok egy jó kis programot ajánlani ma estére nektek. Női szauna estet tartanak ugyanis a virágfürdőben 7 és este 10 között. Show jellegű szauna felöntésekkel, gőzprogrammal, korlátlan gőzkabin, sószoba és szauna használattal. A szauna mesterek Bangó Gyöngyi és Váradi Zsolt. Tegyétek össze a barátnőket, hugikat, nővéreket, anyut, és akkor tuti, hogy a társaság is kiváló lesz. Különleges kikapcsolódás lehet ez így. A hétre van még további jó néhány programajánlatom, azokat is hozom, de előbb még Nathan Gyu és Ella Henderson párosát, és itt a téged.
1: Rádió Most. Ne hallgass!

0: Programajánló.
1: Az MCC Kaposvári Képzési Központja ismét egy előadásra hív meg benneteket holnap délután 5 órára, Minden, amit a modern német politikáról tudnod kell, címmel Hans Christoph Krauss professzor mesél majd a témában. Szerdán lesz egy különleges koncert 17:30-tól a Gyöngyfanapközi otthon kerthelyiségében, belépés ingyenes, népszerű könnyed jazz dallamokkal várnak minden érdeklődőt. Csütörtökön Fábri Sándor érkezik Kaposvárra, a Hotel Dorottyába tartja 72 év vadkeleten című önálló estjét. Csütörtöktől az újdonság a Kultikban a Mandalori és a Grogu című film, illetve az Utazó című horror. Pénteken családi napot tart a Liszt Ferenc Zeneiskola délután 2:30 között. Lesz közös éneklés, koncert és rajzolás, minik koncertek, zenei vetélkedők, aszfaltrajzolási lehetőség, kézműves foglalkozás. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szombaton Get Funky Bulit tartanak a Cornerben. Lengyel Tóth János lesz a rezidens, és május 24-én rendezik meg a Nekem a Deseda családi napot. A Deseda partján természetesen a büféknél. Lesz interaktív pub előadás Sarkadi Kis Jánossal, jön Roli Boholc, és kísérő programokra is lehet számítani.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. Reklám.
2: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Kár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták! Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paddizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
8: Füredi út és Raktár utca sarkán.
7: Várnak a palánták.
9: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
10: Igen!
11: A kaposvári Vesztnagykerben.
9: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
11: Nagykeráron mindenkinek.
9: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondh Vezér utca.
11: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
12: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
13: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Kylie Minogue közös dala szól Dance Alone címmel a rádió. Mostan egy perc múlva lesz 3:45. Biztos, hogy sokan veszik ilyenkor még a boltok felé az irányt, hogy beszerezzék az alapanyagot, hogy aztán legyen vacsi a családnak az asztalra. Hát a gyergőcökkel sok esetben nincs könnyű dolga az embernek, bizonyos szempontból, mert ha válogatós a gyerek, akkor abból a szempontból könnyű, hogy nagyjából mindig ugyanazt teszi. És a legtöbb kisgyermekről elmondható, hogy válogatós, de reméljük, hogy nem vészesen, viszont az is általános szinte, hogy egyszerűen utálják a gyerekek a zöldségeket. Minél egészségesebb és zöldebb, a gyerek annál jobban fogja utálni. Sok szülő ismeri a jelenetet. A gyerek egyszerűen nem akarja megenni a brokkoli, cukkini, spenótot. Egy friss kutatás eredményei arra utalnak, hogy nem az etetésnél rontanak el valamit a szülők, hanem a zöldség szeretet vagy utálat kérdése már az anyaméhben kezdődik. Persze annak, hogy mitől lesz válogatós a gyerek, ezer meg egy oka lehet. Egy friss kutatás szerint azonban azok a gyerekek, akik magzati korban rendszeresen találkoztak bizonyos zöldségekkel, évekkel később is pozitívabban reagálnak rájuk. A vizsgálat úgy zajlott, hogy várandós nőket figyeltek meg ultrahanggal, kelkáposztaport tartalmazó kapszulát kaptak. Aztán a tudósok ezután még több szakaszban figyelték a gyerekek reakcióit. Először még magzati korban ultrahangfelvételeken elemezték az arckifejezéseiket, később 3 hetesen, majd 3 éves korban is megismételték a vizsgálatot, és az eredmények látványosak voltak. Azok a gyerekek, akik még magzati korban találkoztak a sárga répa aromájával, gyakrabban később kellemesen reagáltak a répa illatára, a kelkáposzta szagára azonban fintorogtak. A kelkáposztás csoportnál is megjelent ez a minta, a káposzta szaga nem váltott ki ellenérzést, ellenben a répa igen, és ez a mintázat még évekkel később is megmaradt. A szakemberek szerint a felfedezés azért különlegesen érdekes, mert a modern étrendben rengeteges mesterséges aroma és édesítőszer jelenik meg, még olyan hétköznapi termékekben is, mint a fogkrém. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy ezek milyen hatással lehetnek a gyerkőcökre, illetve ízlésük kialakulására, de azért tanulságos, hogy az anya táplálkozása igenis nagyban meghatározó, hogy később mennyire lesz finnyás az a gyermek. A zenei ízlést is lehet így formálni, már magzati korban érdemes a legjobb dalokat hallgattatni velük, mert később is imádni fogják azokat, amiket megtaláltok itt a 91.2-n. Depeche Mode mindjárt Miley Cyrus után, most viszont Santana és Chad Kroeger páros a zenél.

0: Reklám.
1: Műfőakció a Baross-Szőnyeg áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross-Szőnyeg áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hárs Alja utca 5.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
4: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős buszra a munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
5: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Fő utca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
6: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
7: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7 499 000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerenéző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők.
0: Időjárás jelentés.
9: A délután hátralévő felében napos, változóan felhős időnk lesz. A hőmérséklet 18-20 fok környékén alakul, a szél pedig mérsékelt lesz. Holnap kicsit változékonyabb időre van kilátás, utána azonban visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
10: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
10: Györfi Betta.
11: Hát az még egy kis méreg, ha az embernek továbbra is benn kell ülnie a munkahelyén, még így 4 perc előtt óra után is, sokkal kellemesebb méreggel kínállak meg benneteket. Diaz is ment a közös dalával. Ray Dalton Dő Idegen címűje után szól majd. Tartsatok velünk tovább!

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

Akkor olykor jó felidézni egy régi nyarat, Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival és Dr. Béressel tettük meg ezt. De hát a nyakunkon van az új nyár, szerintem ezt már mindenki érzi, főleg amikor jó idő van. És milyen jó idő lesz majd a hétvégén, a hosszú hétvégén, erről fogok beszélni nem sokára. A pünkösdi napok pedig biztos, hogy sok mindenkit kicsalogatnak rengeteg programra a környéken. Például majd a nekem a Desed a családi napjára május 24-én. Vagy a siófoki pünkösdi szezonnyitó bulira, ami 3 napig tart. Mi viszont most Pompejbe látogatunk el a Bastille-jal, aztán jön Calvin Harris és majd Sean Kingston is még itt a 91.2 Rádió Moston.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Kis és szeles, de szép időnk volt ma, és jellemző lesz ez a következő napokban is, bár némi labilitás abból a szempontból lehet, hogy szerdán csütörtökön egy záporzivatar sem kizárt. Holnap reggel 8 fokra ébredünk, és 22 fok lesz a délutáni órákban jellemző. Változóan felhős napos időre készülhetünk többnyire, sőt délután inkább zavartalan napsütés vár ránk. Aztán a következő napokban is, ahogy említettem, sokszor lesz több órás napsütésben is részünk, de ugyanakkor több felhő is megjelenhet, és eleredhet olykor-olykor az eső, ennek ellenére melegszik folyamatosan a levegő, olyannyira, hogy a hajnalok 10-11 fokosak lesznek, a hétvégén már 14-15 fokosak, a délutánok 21-23 fokosak, péntektől pedig 26-27, sőt, pünkösd vasárnap és hétfőn 29-30 fok lesz jellemző, és zavartalan napsütés. Még ez a következő hét első felére is kitart, már a 30 fok, keddre és szerdára, sőt, onnantól kezdve igazából nyár lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: miénk.
1: Ez a Gavallér, a Follow the Flow volt, a Rádió Moston hallgattuk. A srácok 10. születésnapjukat ünneplik, nagyon készülnek a hétvégére. Május 23-án a Budapest Parkban adnak egy nagy koncertet, és ünnepelnek együtt a rajongóikkal. De igazából a nyár is egészen eseménydús lesz nekik, sok helyen láthatjuk majd a Follow the Flow-t. Itt Siófokon is július 17-én, de a Strandfesztiválon is ott lesznek majd Zamárdiban augusztusban, hogy helyre a legközelebbiket említsem, de Székesfehérváron, aztán Debrecenben a Campus Fesztiválon és sok helyütt fellépnek majd még. A mi színpadunkra, akiket szólítok, Kygo és a One Republic, Vanessa Carlton, illetve most Katy Perry a Woman's Worth című dalával, aztán pedig nem sokára Krisztián érkezik a Kaposvári Krónikával. Hallgassatok bennünket továbbra is!

0: Reklám. Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu. Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 18-a, hétfő, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Emléktáblát avattak a 100 éve született Fésűs Éva tiszteletére. Hétfő délelőtt a Riparónai utcában Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán emléktáblát avattak. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth Díjas írónőre, költőre, Kaposvár 10 polgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntőiben úgy fogalmazott, hogy a Riparónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációknak vittek szeretetet a gyermekkorukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádió játékain és mesén dolgozott. Készül a NAV az SZIA bevallás határidejére. Kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt a megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Felmérik a parkolók telítettségét. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron. A parkolóhelyek kihasználtságát mérik fel, a vizsgálat pedig hétfőn kezdődött és kedden is folytatódik, illetve jövő héten hétfőn és kedden lesz a második kör. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolók telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Speciális járművet kaptak a speciális mentők. A kötélegyesület új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésekre is alkalmas, kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélelnöke úgy fogalmazott, ez nem egy egyszerű autó, ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. A kutyatár vezetője a felelőtlen kutyatartókkal szembeni folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett. Boncz Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Nem csak a családi házas övezetekben lehet könnyen gyűjteni a sütőolajat. Egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron a társasházban élők számára is. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekbe a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók terítettségét, így az ürítés szükség esetén történik. A begyűjtött olajat újra hasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. Vasari képlet a legdrágább az árverésen. A Varga Judit Galéria tavaszi árverésén 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye. A mű a 75 milliós kikiáltási jár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Trieste nyüzsgő tengeren néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozíciókkal. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. kiemelt aranyminősítést kapott C kategóriában a kaposvári fúvós zenekar. A zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta a társulatot a hétvégi minősítő versenyen. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. 25 helyszín közül a 8. lett Kaposvár. 3359 kilométeres teljesítménnyel 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Egyedül talán a crossrunosok élvezték a hétvégi esőt. A barátságtalan időjárás ellenére is több százan vettek részt vasárnap a 8. Matek crossrun terepakadályfutó versenyen. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajthoz álltak. A Matek kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvényén a szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutatók is kísérték. A krónika végén pedig két sporthír. Megpecsételte a Rákóczi sorsát az újabb vereség. A kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata kiszállt a bajnoki verseny futásból és biztosan harmadik helyezett lesz az NB3 délnyugati csoportjában. Az együttes az utolsó előtti 29. fordulóban vasárnap 2-1-re kikapott az Érd otthonában. A Rákóczi hátránya ezzel 6 pontra nőtt az Éllovas Nagykanizsa és 4 pontra a második Pécs mögött. Mivel a negyedik majosi esély 7 pontra van a Rákóczitól, a kaposváriak az utolsó forduló eredményeitől függetlenül is biztosan a harmadik helyen zárnak. Ezúttal a Paks volt a jobb. A Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub elveszítette a bronzpárharc második meccsét a bajnokságban. A KKK vasárnap 21 ponttal 113-92-re kapott ki a Paks otthonában. A mérkőzésen végig az ASE vezetett, csupán az első negyed volt szoros. Miután az első mérkőzést múlt hét csütörtökön a Kaposvár nyerte meg, így a 3 győzelemig tartó széria összesítésben most 1-1-re áll. A párharc következő meccse szerdán lesz Kaposváron.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este többnyire tiszta lesz az ég, és 16-18 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában Győrti Betta. Győrti Betta. Győrti Betta.
3: Igazán hangulatos dalokkal töltjük meg ezt a hétfő estét is, így egy Backstreet Boys klasszikussal, de jön John Newman a Mary Go című újdonságával, most pedig az Icon Pop, az én

a Disco Machine dala volt, a Fireworks című a Rádió Moston. Feltételezem, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy angol nyelven szólt ez a dal. A fiatalok esetében már sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk a középkorosztály esetében hazánkban, ami az idegen nyelvek ismeretét illeti. Az iskolákban most már komolyabban veszik sokkal az idegen nyelvoktatást, és a fiatalok is komolyabban veszik, sőt vannak, akik nem is egy, hanem egyszerre akár két vagy három idegen nyelvet is elsajátítanak. És bizony ez nagyon fontos, több szempontból is, a tudás ugye mindig hatalmas kincs, meg aztán minden nyelvvel egy újabb világ nyílik meg az ember számára, de ugyanakkor az idősebb éveinkre gondolva is fontos lehet nyelvet tanulni, amit bármikor el lehet kezdeni. Már régóta megfigyelték, hogy több nyelv ismerete milyen jótékonyan hathat az agy egészségére. A demenciával szemben a férfiaknál és a nőknél is az ellenálló képességet nagyban befolyásolja az, hogy hány nyelvet beszélünk. Na, persze az agy egészségét egyszerre alakítják a hormonok, a tanulás, a nyelvhasználat és az élet során szerzett tapasztalatok, de nagyban befolyásolhatja tényleg az időskori elbutulás elleni védekezést, ha tanulunk folyamatosan életünkben, és ha idegen nyelvet tanulunk, az még inkább. Úgyhogy akárhány évesek is vagytok, most már különböző ingyenes telefonra letölthető applikációkon keresztül is lehet nyelvet tanulni, tehát tegyétek meg. Egy jó játék is lehet. Mi játsszuk Camila Cabello dalát mindjárt Teddy Swims Bad Dreams címűje után.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban megmutatjuk majd azt, hogy a legnehezebb terepekre szánt járművet fejlesztett a Kaposvári Kötélegyesület, az életmentők új eszközét saját tapasztalatok alapján állították össze. És azt is láthatjátok, hogy emléktáblát avattak ma Fésűs Éva egykori otthonánál. Az ünnepségen elhangzott, az örökzöld mesékből nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is tanulhatnak. Értéknapot szervezett Alsóbogáton a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület. A rendezvényt kézművesek, zenészek és helyi termelők is színesítették. Nézzétek meg, hogyan ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel!
3: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

Nem árt néha lelassulni, főleg egy pörgős nap után. Hallgattuk Bruce Springsteen Streets of Philadelphia címűjét, és remélem eközben sikerült is. A rádió mostan továbbra is a legjobbakkal várunk benneteket, és lesz, amikor lelassulunk, de nem a következő percekben. Don Diablo jön nem sokára a Survive című dalával, illetve a Jégszívű lánnyal, BSV és Nagy Bogi, most pedig Enméri és a Lilimix közösét játsszuk. Ez a

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripperónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth Díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripperónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerre néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők.
0: Időjárás jelentés.
2: Este többnyire tiszta lesz az ég, és 16-18 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, helyenként a megyében zápor-zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Nehezen múlik talán ez az este? Remélem, hogy inkább könnyedén, főleg a Solvave dalát hallgatva, ami a Nehezen múlik címet viseli. Azari és Blanks párosa is jön a Don't Be Afraid-del, most pedig Dua Lipa a Training Seasons című dalával. Kellemes lesz, ha velünk tartotok továbbra is.

0: Programajánló.
1: Az MCC Kaposvári Képzési Központja ismét egy előadásra hív meg benneteket holnap délután 5 órára, Minden, amit a modern német politikáról tudnod kell, címmel Hans Christoph Krauss professzor mesél majd a témában. Szerdán lesz egy különleges koncert 17:30-tól a Gyüngyfa Napközi Otthon kerthelyiségében, belépés ingyenes, népszerű, könnyed jazz dallamokkal várnak minden érdeklődőt. Csütörtökön Fábri Sándor érkezik Kaposvárra, a Hotel Dorottyába tartja 72 év vadkeleten című önálló estjét. Csütörtöktől az újdonság a Kultikban a Mandalóri és a Grogu című film, illetve az Utazó című horror. Pénteken családi napot tart a Liszt Ferenc Zeneiskola délután 2:30 között. Lesz közös éneklés, koncert és rajzolás, minik koncertek, zenei vetélkedők, aszfaltrajzolási lehetőség, kézműves foglalkozás. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szombaton Get Funky Bulit tartanak a Cornerben. Lengyel Tóth János lesz a rezidens, és május 24-én rendezik meg a Nekem a Deseda családi napot. A Deseda partján természetesen a büféknél. Lesz interaktív pub előadás Sarkadi Kis Jánossal, jön Roli Boholc, és kísérő programokra is lehet számítani.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Micsoda veszteség a világnak, hogy Amy Winehouse olyan fiatalon távozott közülünk. Tears Die on Their Own című dalát hallgattuk a rádió moston, és micsoda veszteség a magyar könnyűzenei életnek és mindenkinek, aki szereti az igényes darabokat és a különleges hangokat, hogy nem lehet már köztünk Fábián Júli Zuhekkerrel közösen idézzük fel őt, a Jazz and Fine című dalát hallgatjuk. A New Level Empire után, de Jennifer Lopez is jön, akinek nem sokára az egyik streaming szolgáltatón új romantikus filmje jelenik meg. Can't Get Enough című dalát énekli, Bon Joviék is jönnek azonban, meg a Glass Animals a Heat Waves-szel. Ezzel búcsúzom el már a tőletek, várok mindenkit holnap az ébresztővel hajnali 6-tól, rádiózzunk akkor is együtt. Györfi Betta búcsúzik.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Crossrun terepakadály futóversenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajthozáltak. A Matek Kaposmári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Boncz Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burgonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés, Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rákcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy por belélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed.
0: Időjárás jelentés.
2: Este többnyire tiszta lesz az ég, és 16-18 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, helyenként a megyében zápor-zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most. Lendület.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Már csak mi tudjuk,

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

mást lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Emléktáblát avattak a 100 éve született Fésűs Éva tiszteletére. Hétfő délelőtt a Riparónai utcában Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán emléktáblát avattak. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár 10 polgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a Riparónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációknak vittek szeretetet a gyermekkorukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cseri és Iné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádió játékain és mesén dolgozott. Nem csak a családi házas övezetekben lehet könnyen gyűjteni a sütőolajat. Egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron a társasházban élők számára is. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekbe a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók terítettségét, így az ürítés szükség esetén történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. Készül a NAV az SZIA bevallás határidejére. Kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt a megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Történelmi sikert ért el a Kaposvári Fúvós Zenekar. Kiemelt aranyminősítést kapott C kategóriában a Kaposvári Fúvós Zenekar. A zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta a társulatot a hétvégi minősítő versenyen. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Speciális járművet kaptak a speciális mentők. A kötélegyesület új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésekre is alkalmas, kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélelnöke úgy fogalmazott, ez nem egy egyszerű autó, ha kell tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Vasari képlet a legdrágább az árverésen. A Varga Judit Galéria tavaszi árverésén 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengere néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozíciókkal. Továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. A kutyatár vezetője a felelőtlen kutyatartókkal szembeni folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett. Boncz Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Felmérik a parkolók telítettségét. Parkolási felmérést végeznek Kaposváron. A parkolóhelyek kihasználtságát mérik fel, a vizsgálat pedig hétfőn kezdődött és kedden is folytatódik, illetve jövő héten hétfőn és kedden lesz a második kör. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolók telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Egyedül talán a crossrunosok élvezték a hétvégi esőt. A barátságtalan időjárás ellenére is több százan vettek részt vasárnap a 8. Matek Crossrun terepakadályfutó versenyen. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajthoz álltak. A Matek Kaposvári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvényén a szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutatók is kísérték. 25 helyszín közül a 8. lett Kaposvár. 3359 kilométeres teljesítménnyel 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Megpecsételte a Rákóczi sorsát az újabb vereség. A kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata kiszállt a bajnoki versenyfutásból és biztosan harmadik helyezett lesz az NB3 délnyugati csoportjában. Az együttes az utolsó előtti 29. fordulóban vasárnap 2-1-re kikapott az Érd otthonában. A Rákóczi hátránya ezzel 6 pontra nőtt az Éllovas Nagykanizsa és 4 pontra a második Pécs mögött. Mivel a negyedik majosi esély 7 pontra van a Rákóczitól, a kaposváriak az utolsó forduló eredményeitől függetlenül is biztosan a harmadik helyen zárnak. Ezúttal a Paks volt a jobb. A Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklub elveszítette a bronzpárharc második meccsét a bajnokságban. A KKK vasárnap 21 ponttal 113-92-re kapott ki a Paks otthonában. A mérkőzésen végig az ASE vezetett, csupán az első negyed volt szoros. Miután az első mérkőzést múlt hét csütörtökön a Kaposvár nyerte meg, így a 3 győzelemig tartó széria összesítésben most 1-1-re áll. A párharc következő meccse szerdán lesz Kaposváron.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor-zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripple-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripple-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengere néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor-zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeér a világ.
1: A pillanat a tiéd. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. 8. alkalommal rendezték meg a Matek Rosszrán terepakadályfutó versenyt vasárnap. A sportversenyen egyetemisták, családok és katonák is rajthozáltak. A Matek Kaposmári kampusza és a Magyar Honvédség közös rendezvénye idén is több száz indulót mozgatott meg. A szervezők változatos, de teljesíthető akadálypályával készültek, a programot pedig katonai bemutató is kísérte. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Boncz Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok! Téli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye, a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása, a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerre néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burkonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripple-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripple-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadás a Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerenéző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.